Brakod 38, nekem 45. Az agyadban nézbe, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

itt minden a FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

játszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

szavamra. Szomorú szándékot, szenvedés, vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan, az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyeniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás.

0: számít, ki mit élve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltételem, de legyen a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem le lánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

Чобо.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztő Megíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei kereskedelmi és iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek, és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképző intézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy áldozat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körös-Völgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holó László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világában, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesselyű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián három Európa-bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a

más tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán-magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes tekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai általános iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békéscsabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Evőszeírás zajlik Békéscsabán még június végéig, pótlóbuszok járnak több vasúti szakaszon, meghibásodott takarítógépek miatt romlott az Andrássy út állapota, pedagógus napon köszöntötték a Gyoma Endrődi oktatókat, már is mondom a részleteket. Idén május elején indult és június 30-áig tart az ebösszeírás Békéscsabán. A felmérés törvényi kötelezettség, az önkormányzatoknak legalább 3 évente össze kell gyűjteniük a településen tartott kutyák számát és oltási adatait. Mivel legutóbb 2023-ban történt ilyen adatgyűjtés, most ismét esedékes a nyilvántartás frissítése. A kutyatartóknak ebenként kell kitölteniük egy formanyomtatványt, amely elérhető a város honlapján. A csabai mérleg április 23-ai és május 21-ai lapszám a polgármesteri hivatalban, valamint több állatorvosi rendelőben. Dr. Bacsa Vendel jegyző elmondta, hogy a felmérés célja, hogy az önkormányzat pontos képet kapjon arról, hány kutya él a városban, és napra kész legyen a nyilvántartás. Ez nem csak hatósági szempontból fontos, hanem a felelős állattartást is támogatja. Hangsúlyozta, hogy ebadó bevezetése jelenleg sem önkormányzati, sem jogszabályi szinten nincs napirenden. A jegyző ismertette, hogy a nyomtatvány első része a tulajdonos adatait tartalmazza, a további részek pedig a kutyára vonatkozik. Információkat, mint a fajta, szín, nem, hívónév, az oltások, a veszélyes minősítés ténye, vagy az, hogy rendelkezik-e a kutya útlevéllel. Az adatszolgáltatás elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után, amely akár 150 000 forintos pénzbüntetés is lehet. Karbantartási munkák miatt június 8-a és 10-e között éjszakánként Hódmezővásárhely és Orosháza között, majd június 22-től 26-áig egész nap Orosháza és Csorvás között pótlóbuszok közlekednek vonatok helyett. Június 8 és 10 között hétfőtől szerdáig minden este 20:30-tól az üzemzárásig MÁV busz váltja ki a vonatokat Hódmezővásárhely és Orosháza között. A tájékoztatás szerint Budapest felől Békéscsabán és Szegeden is biztosítottak az utolsó csatlakozások, a vonatok pedig a kiindulás állomásokról az eredeti menetrend szerint indulnak. A buszos átszállás miatt azonban a menetidő meghosszabbodik, és a szerelvények a megszokottnál később érkeznek a végállomásokra, ahol a további csatlakozások már nem garantáltak. A pótlóbuszok a vonatok megállási rendjét követik, és az érintett megállóhelyeken állnak meg. Az elmúlt napokban jelentősen romlott az Andrássy út tisztasága Békéscsabán, miután két utcatisztítógép is meghibásodott. Szarvas Péter polgármester közölte, az egyik gépet időközben sikerült megjavítani, ezért szombatra rendkívüli munkavégzést írt elő a városgazdálkodás munkatársainak. A polgármester személyesen ellenőrizte a takarítást, és beszámolója szerint az összkép már délelőtre érezhetően javult. Ugyanakkor a lakosság segítségét is kérte, hangsúlyozva, hogy a szemetelés jelentősen.

jár, és súlyos fenyegetések is a következményei lettek. A garázdaság története tavaly júliusban kezdődött Békéscsabán a Dózsa-György úton. A vádirat szerint a két autós ugyanabban az irányban haladt, amikor közöttük valamilyen közlekedési nézeteltérés alakult ki. Az indulatok azonban nem maradtak a volán mögött. Amikor a Bartók Béla út és a Tulipán utca kereszteződésében a piros lámpa miatt megálltak, a vádlott kiszállt autójából, odalépett a másik járműhöz. Hirtelen kinyitotta a vezető oldali ajtót, majd többször megütötte a bent ülő sofőrt. A jelenet ezzel viszont még nem ért véget. Az ajtót akkora erővel csapta be, hogy annak zárszerkezete megsérült. A javítás költsége közel 160 ezer forintra rúgott, ami a sértett azóta sem kapott vissza. A megtámadott férfi a történtek után rendőri segítséget kértem, a konfliktus még ugyanazon a napon újra fellángolt. A sértett egy üzletben vásárolt, amikor visszatért a parkolóban hagyott autójához. Ott váratlanul ismét találkozott haragossával, aki a vád szerint azért várta, hogy elszámoltassa. A szóváltás gyorsan elfajult. Az ügyészségi iratok szerint a férfi egyre agresszívebben viselkedett, sértegette a másikat, majd gyilkossággal fenyegette meg. A fenyegetés különösen nyomasztó volt, és azt közölte vele, hogy elmegy lakóhelyére elintézni, és a rendőrök sem fogják tudni megvédeni. A sértett ezután ismét a rendőrséghez fordult és feljelentést tett. A békéscsabai járási ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül büntető végzésben hozzon döntést. A vádlott próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést kaphat, pártfogó felügyelet alá kerülhet, emellett megtilthatják számára, hogy kapcsolatba lépjen a sértettel, vagy annak közelébe menjen.

0: mára már meghaladja az 1300 négyzetmétert. Látványos beültetések találhatók többek között a Kossuth téren, a Szent István téren, a Vlasics sétányon, a Bocskó Dániel téren, a Kolozsvári utcán és a Lencsési úton. Az egynyári virágok kiültetése minden év májusában történik, és egészen késő nyárig, kora őszig díszítik a várost. Az alpolgármester kiemelte, hogy idén is változatos, ízlésesen összeállított virágágyások színesítik a köztereket, mintegy 25 ezer növényt ültettek ki. A városban jellemzően olyan hosszan virágzó egynyári fajokkal találkozhatnak a járókelők, mint a begónia, díszfű, petúnia, bársonyvirág, kakastaré, az állómuskátli, a verbéna, a kúpvirág, a rézvirág vagy a díszcsalán. A szakemberek a növények összeállításánál figyelembe veszik az ágyások elhelyezkedését, a napfény és szárazságtűrést, valamint a gondozási igényeket. Az életfa idősek otthona is kapott a palántákból, amely a város közfoglalkoztatott munkatársainak gondos munkájával nevelkedtek. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy 4500 virágpalánta nőtt fel a program keretében, ezek hamarosan Békés Csaba közintézményeit díszítik.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin. A Körösvér Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni e tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően, és mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békés Csabai önkormányzata, a Békés Csabai Turisztika Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunk az alokötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkén kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a

a Jamrei bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázást tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljük szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei népművészeti egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében

0: Mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejezzünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hídi koncertek helyszínébe is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsy Negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsy Fest, amelynek keretében a Munkácsy Negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint ugye fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
0: az elkövetkező
1: hónapokra.
0: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváró elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Born Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: nekem örökkére csorog a véremben.
1: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor indul most el. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, meg nagyon boldog névnapot a Barnabásoknak. Róluk ne feledkezzünk el, ők a mai nap köszöntöttjei. Boldog névnapot és jó reggelt mindenkinek!

0: rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Itt van a mai nap indító tippünk. Lendítsük fel a reggel indulását az 5 perces szabály segítségével. Hogyha halogatunk egy nehéz feladatot, egyezzünk ki magunkkal abban, hogy csak 5 percig fogunk foglalkozni vele, utána abba hagyjuk. Az esetek 80%-ában az agya kezdeti lendület után már benne marad a munkafolyamatban, így a legnehezebb részt, az elindulást győzhetjük le vele. Ez volt a mai nap indító tipp.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: I guess you moved on really easily.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól jönnek a mai nap szülöttjei. Például a mai napon született a zseniális brit színész, a Dr. House sztárja Hugh Laurie is, illetve ezen a napon ünnepli születésnapját a Transformers filmekből ismert Shia LaBeouf is, és a Trónok harca sztárja Peter Dinklage is a mai nap szülötte. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz, jó reggelt!

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez értünk, de a folytatásban is itt vagyok. A következő 60 percben is együtt rádiózhatunk. Hozom az érdekességeket a környékből és a friss infókat.

0: banki visszaéléseket feltáró, a gyermekvédelmi válságot és a közvagyon elvesztését vizsgáló parlamenti bizottságok élére is jelölt vezetőket a Tisza párt. Bújdosó Andrea frakcióvezető közölte Summer Orsolya, Csőszi Attila, Diószegi Judit és Sárosi József jelölését a házelnökkel is ismertették. A politikus bejelentette azt is, hogy a frakció minden tagja leadta a vagyonnyilatkozatát, a jövőben pedig szigorítják a rendszert az átláthatóság érdekében.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás.
5: Több-kevesebb napsütés várható a mai napon, esőzápor, zivatar, főleg a nap első felében fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
6: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta.
3: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
4: Körös Hírcentrum.
6: Közlekedési információ.
5: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanád-Abáca és Kaszaper között is. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazinműsor folytatódik. Ne feledkezzünk el ma a Barnabásokról, ők a névnaposok, köszöntsük őket mindenféleképpen. Jó reggelt mindenkinek, és boldog névnapot. Indul a mai műsor következő órája.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám. Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
7: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
8: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info
10: 25 év 25 hét 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
11: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
12: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: programajánló.
1: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
2: Programajánlót támogatta Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A nagy reggeli rohanásban egy kis érdekesség morzsa. Nem tudom, hallott-e már róla, hogy a Békés Csaba Jókai Színház épülete szinte teljes egészében a helyi polgárok adományaiból és összefogásából létesült. Ráadásul egy későbbi 1919-es pusztító tűzvész után is a lakosság fogott

0: eszepéletlen módon, így alig egy év alatt kizárólag közösségi erőből építették teljesen újjá a teátrumot. Ez volt a mai érdekesség, most pedig vissza a dologhoz.
1: Csaba Rádió.

0: Vörös Hírcentrum.
1: Időjárás. Várható még első zápor, zivatar a nap első felében, délután már ennek kisebb az esélye. 25 fok lesz a legmelegebb órákban.
2: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
3: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
4: Ez a Csaba Rádió.

0: Körös Hírcentrum.
1: Közlekedési információ.
2: Békés és Telegerendás között közműépítés miatt van félpályás útlezárás, útépítés miatt pedig Csanádapácás Kaszaper között lehet lassabb a közlekedési útat.
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
4: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Lapozzuk fel a bulvár lapokat. A legfrissebb beszámolók szerint valóságos hisztéria tört ki az elmúlt napokban. Budapest belvárosában miután az amerikai posztár Billie Eilish menedzsmentje egy titkos, mindössze 24 óráig nyitva tartó pop-up ajándékboltot nyitott az egyik sétáló utcában. A rajongók már a késő délutáni órákban teljesen megszállták a környéket, és egy cikk szerint több százan hálózsákokkal felszerelkezve az utcán éjszakáztak. Hát ez azért a nem semmi kategória, még ha egy koncertről lenne szó, akkor talán, ugye? Na mindegy, és vissza a jó dologhoz a folytatásban nálunk is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: 25 év.
3: 25 év.
4: 25 millió.
3: Vásárolj a Csaba Centerben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
5: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
6: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-éig a 033-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman írsai olivér mindössze 1290 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
1: A tikkelés akaratlan, hirtelen és ismétlődő mozgások vagy hangadások formájában jelentkezik. Leggyakrabban pislogás, arcgrimaszolás, várándítás vagy torokköszönülés formájában figyelhető meg. A tikkek hátterében idegrendszeri működészavar állhat, amelyet stressz, fáradtság vagy fokozott érzelmi terhelés erősít. Gyermekkorban gyakran átmeneti jelenség, és sok esetben magától enyhül vagy megszűnik. Ha azonban a tikkelés tartós, súlyosbodik vagy zavarja a mindennapi életet, érdemes szakemberhez fordulni, mert megfelelő kezeléssel és támogatással a tünetek jól csökkenthetők.
0: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Én köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, holnap is jelentkezem. További szép napot kívánok!
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhén élénkülő áremelkedést várnak. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak, az élelmiszerekért pedig 0,3%-kal kevesebbet kellett fizetni. Éves bázison a szolgáltatások 1,3%-kal csökkentek, a háztartási energia ára viszont 2%-kal mérséklődött, ezen belül a vezetékes gázért 7,1%-kal fizettek kevesebbet. A szolgáltatási ágazattól korábban szerepeltetők, a miniszter ugyanis arra kérte a vezetőket, hogy soron kívül folytassák le az újra felvételi eljárásokat a visszatérni szándékosokat. A minisztérium vezetése elkötelezett a korábbi kollégák visszavétele mellett, a hatályos jogszabályok pedig jelenleg is biztosítják az újrafelvétel lehetőségét. Azok a volt munkatársak, akik ismét aktívan szeretnék szolgálni a hazájukat, a jelentkezés részletét és a törvényi feltételeket. Bocsátották a települési önkormányzatok helyi iparűzési adó többlete után keletkező befizetési kötelezettségének mértékét, amely 202 települést érint a országban. A pénzügyminisztérium rendelettervezete szerint a fizetési kötelezettséget június 30-áig kell teljesíteni az érintett önkormányzatoknak, míg Budapest

0: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Több-kevesebb napsütés várható a mai napon, esőzápor, zivatar, főleg a nap első felében fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ez a Csaba.

0: Girl.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanád, Abáca és Kaszaper között is. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.

0: Genesis with you.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
4: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az Újház építőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
5: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
9: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Reklámot hallottak.

0: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Zápor, zivatar a délután folyamán egyre kevesebb eséllyel fordulhat elő. A legmelegebb órákban 25-26 fokot mérhetünk.
0: Hidegfront, melegfront. Te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
2: A tegnap és a ma kedvencei.
3: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják, köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. június 11-e csütörtök, délelőtt 10 óra van, lássuk miről is lesz ma szó. Csökken a gyermekek száma Békés Csabán, továbbra is kiemelt feladat a védelmük, közös felelősség a rendezett városképért Orosházán. A mulcs hasznos, de a túlzás problémákat okozhat a kertben. Szezonnyitó képzésen készültek a vízirendőrök Békés Dánfokon. A Békés Csabai Közgyűlés elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót. A közel 40 oldalas dokumentum részletesen összegzi, milyen támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti az önkormányzat a gyermekes családokat, valamint hogyan biztosítja a gyermekek védelmét. A beszámoló hangsúlyozza, hogy a veszélyeztetettség megelőzése kiemelt jelentőségű. Ennek érdekében az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények együttműködve dolgoznak a gyermekek biztonságáért és megfelelő fejlődés. Békés Csaba állandó lakossága 2025 végén 54.151 fő volt, közülük több mint 14.700-an tartoztak a gyermek, ifjúság és fiatal felnőtt korosztályba. A 18 év alattiak száma az elmúlt 5 évben egy átmeneti emelkedéstől eltekintve folyamatosan csökkent. Míg 2021-ben 9.201 gyermek élt a városban, addig 2025 végén már 8.663, ami mintegy 5-6%-os visszaesést jelent. Tavaly évvégén 203 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Az érintett családok 43%-a egy gyermeket nevel, míg 57%-uk egyszülős család. A támogatásban részesülő gyermekek kétharmadánál az egyfőre jutó családi jövedelem nem ért el a szociális vetítési alapösszegét, amely jelenleg 28.500 forint. A beszámoló szerint a legtöbb gyermek a 6 és 13 év közötti korosztályba tartozik. Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a gyermekjóléti és gyermek védelmi feladatokat jogszabályok határozzák meg. Hangsúlyozta, hogy Békés Csaba valamennyi kötelező feladatát ellátja, emellett több szolgáltatást önkéntes vállalásként is biztosít a családok számára. A városvezető ismertette, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást tavaly összesen 2275-en vették igénybe. Elmondta, hogy a jelzőrendszer segítségével azonosíthatók, a veszélyeztetett gyermekek és szükség esetén beavatkozással segítik mentális és fizikai fejlődésük biztosítását. A leggyakrabban jelentkező problémák között a nem megfelelő szülői magatartás, a hiányos higiéniai körülmények, valamint az óvodai és iskolai hiányzások szerepelnek. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat szoros kapcsolatot tart fenn a rendőrséggel és a gyámhivatallal, és egyes esetekben közös fellépésre is szükség van a gyermekek védelme érdekében. Orosháza önkormányzata arra kéri a lakosokat, hogy aktívan vegyenek részt környezetük tisztántartásában és gondozásában. A városvezetés szerint a rendezett élhető település megteremtése közös felelősség, amelyhez a közösség együttműködésére is szükség van. A városban jelentős zöld felületek és fás területek találhatók, amely karbantartása a lakosság odafigyelésével még hatékonyabban valósulhat meg. Ennek érdekében az önkormányzat közösen Orosháza tisztaságáért címmel tett közé felhívást hivatalos felület. A közlemény szerint mindannyiunk közös érdeke, hogy Orosháza tiszta, rendezett és élhető város legyen. Hangsúlyozták, hogy ehhez nem csak a város üzemeltetési ZRT munkájára, hanem a lakosság együttműködésére is szükség van. Arra kérik az ingatlan tulajdonosokat és az ingatlan használókat, hogy gondoskodjanak saját telkük, valamint az ingatlanjaik előtti közterületek tisztántartásáról, a zöld felületek ápolásáról és a gyommentesítésről. Az önkormányzat emlékeztetett arra is, hogy a gondozott környezet nem csak esztétikusabb, hanem élhetőbb is teszi a várost. A városvezetés megköszönte a lakosok figyelmét és együttműködését, valamint jelezte, hogy a témával kapcsolatban további tájékoztatást kérhető a polgármesteri hivatal elérhetőségein. A felhívás célja, hogy a város tisztasága és rendezettsége valóban közös ügy legyen Orosházán.

0: Let's summertime roll, it's summertime roll.
1: Egyre népszerűbb a mulcsozás a házi kertekben, a szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a talajtakarás nem minden esetben jelent tökéletes megoldást. Hankó János, Békés Csabai kertész, a Stark Adolf kertbarátkör elnöke szerint sokan inkább a kertészeti divatot követik, mint sem a saját kertjük igényeit veszik figyelembe. A szakember úgy véli, egyre többen ismerik fel, hogy a mulcs használatánál a józan mérlegelés fontosabb, mint a trendek követése. A mulcs gyűjtő fogalom, amely a talajtakarását jelenti. Léteznek szerves változatai, például a fakéreg, a faforgács vagy más növényi eredetű aprítékok, de szervetlen anyagokkal, például kavicssal vagy murvával is megoldható a talajtakarás. A kertbarátok elsősorban azért alkalmazzák, mert segít megőrizni a talajnedvesség tartalmát, mérsékli a gyomosodást és csökkenti a párolgást. A nyári meleg időszakokban ez különösen hasznos lehet a veteményesekben és a frissen ültetett növények környezetében. A problémák azonban akkor jelentkezhetnek, hogy a túl nagy mennyiségben kerül a kertbe a takaróanyag. Hankó János szerint a szerves mulcs kedvező búvóhelyet biztosíthat a rágcsálóknak, emellett a madarak is gyakran széthordják vagy kikaparják az anyagot, ami rendszeres rendrakást tehet szükségessé. A természetes kéregmulcs megjelenése sem minden esetben felel meg a kert tulajdonosok elképzeléseinek, és a talajmunkák során is többletfeladatot jelentett, hiszen ültetés vagy ágyás kialakítás előtt el kell távolítani. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a túl vastag mulcsréteg akadályozhatja a talaj megfelelő szellőzését, különösen a kötött, agyagos talajokon. Az így kialakuló tartós nedvességet veszhet a gombás betegségek megjelenésének, és akár gyökérrothadást is okozhat. A kertészek szerint a mulcs megfelelő alkalmazása továbbra is hasznos eszköz lehet a kerttápolásban, de csak akkor, ha a helyi adottságokhoz és a növények igényeihez igazítva használják. A nyári szezonra készülve szezonnyitó képzésen vettek részt a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság vízirendészeti szolgálatot ellátó munkatársai június 3-án és 4-én Békés Dánfokon. A rendőrség közlése szerint a nyári időszakban sokan pihennek a Körösök térségében, ezért a hatóság kiemelt figyelmet fordít a fürdőzők, horgászok és más vízparti kikapcsolódást választók biztonságára. A kétnapos felkészítés során Medve István rendőrzászlós a gyulai rendőrkapitányság munkatársa segítette kollégáit a legfontosabb szakmai ismeretek átismétlésében. Az első napon gyakorlati, a másodikon pedig elméleti foglalkozásokon vettek részt a rendőrök. A képzés második napján a részvevők a Körös Világ interaktív kiállítóterében is jártak, ahol a körösök élővilágáról, valamint a térség duzzasztó műveiről és gátjairól hallhattak előadásokat. A rendőrség célja, hogy a nyári időszakban a vízpartokon és a folyókon pihenők számára biztonságos környezetet biztosítson, és szükség esetén gyors segítséget nyújtson. Súlyos baleset történt május 30-án egy Békés Csabai üzemen kívüli ipari létesítmény területén. Egy 17 éves fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután lezuhant egy épület tetejéről. Az eset az Orosházi úton található kerítéssel lezárt gyárterületen történt. A vállalat tájékoztatása szerint három fiatal jutott be illetéktelenül a magánterületre, kijátszva az ott folyamatosan szolgálatot teljesítő őrzővédőcég ellenőrzését. A rendelkezésre álló információk alapján a fiatalok a munkavédelmi intézkedések ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére. Egyikük onnan lezuhant, a mentőket pedig a vele tartózkodó társai értesítették. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a 17 éves fiút a helyszíni ellátást követően életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A vállalat felhívta a figyelmet arra, hogy a gyár területe elzárt magánterület, ahová belépni tilos. A területen olyan létesítmények és berendezések találhatók, amelyek megfelelő szakértelem hiányában balesetveszélyesek, sőt akár életveszélyesek is lehetnek. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: things that I've got.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
10: Főnök, megyünk a vásárba?
11: Milyen vásárba, Micike?
10: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
12: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
13: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
14: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
15: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
16: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
17: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: 25 év! 25 hét! 25! Mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
7: Megbízható internetszolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már nem lehet deviza hiteles ügyekben sem kilakoltatásokat, se végrehajtásokat, se árveréseket végezni, miután a magyar közlönyben megjelent az eljárások felfüggesztéséről szóló törvény. A jogszabályt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsoffer Ágnes házelnök is aláírta, így az június 10-én hatályba lépett. Az országgyűlés által 183 igen szavazattal egyhangulag elfogadott törvény értelmében a végrehajtási folyamatok a deviza hitelesek problémáinak végleges megoldásáig szünetelnek. Több mint két évig is várni kell egyes kórházakban a műtétekre, a három leghosszabb várólistán szereplő betegek száma ugyanis csaknem 21%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A legfélebb

0: 224 nap. A zebrán tilos lesz a figyelmet elvonó mobiltelefonozás, és kitiltják a közutakról a 25 kilométernél gyorsabb elektromos rollereket Szlovákiában. A pozsonyi parlament által elfogadott törvénymódosítás szerint a gyalogosok nem írhatnak és olvashatnak üzenetet, valamint nem böngészhetnek a kijelzőt nézve az úttesten való átkelés közben. A szabályszegők akár 50 eurós helyszíni bírságra is számíthatnak. Az új szabályozás ugyanakkor erősíti a gyalogosok elsőbségét és jelentősen szigorítja a gyorshajtók büntetését is. A rendelkezések többsége szeptember 1-én lép hatályba.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: megyek Csaba. Aludni.
1: Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divataruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divataruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
2: Június 1-től 14-ig a 033-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman Irsai Olivér mindössze 1290 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig indul a kívánság műsor. Rüd a fedélzetlen, a következő két órában rádiózhatunk együtt. Hozom az üzeneteket, nem sokára a Csaba Rádió Facebook oldaláról olvasok majd egyet.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról a jól megszokott módon, amit várunk minden nap, akár külön napokra címezve, mint például érkezett egy mára is. Ildikónak boldog születésnapot kíván Iza, Gréta, Lajos és Csabi, a 47. alkalmából gratulálunk nagyon Ildikónak, mi is, Isten éltessen!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, a mai névnaposaink a Barnabások, róluk ne feledkezzünk el, és köszöntsük a Barnabás nevű ismerőseinket. Mi boldog névnapot kívánunk nekik, a kívánság műsor ezzel a gondolattal pedig a végéhez is ért már, de a folytatásban is itt vagyok még.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor rajtól. Hozom a jó zenéket és az érdekes információkat, az időjárás pedig hol a nyarat, hol picit még a tavaszias életérzést hozza, az viszont egészen biztos, hogy a következő napokban szinte folyamatosan magas az UVB sugárzás, még hogy ha azt nem is érezzük éppen, ezért a fényvédelemről a fényérzékenyek mindenféleképpen gondoskodjanak. Én pedig hozom a jó zenéket, ezekről gondoskodom a továbbiakban is.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés Megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A cápák bőre durvább, mint a csiszoló papír. Nem sokára ezzel az érdekességgel ismerkedünk meg, majd tüzetesebben rádiózunk együtt.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 0,33-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman Irsai Olivér mindössze 1290 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
5: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor. Nem tudom, tudta-e, hogy a cápák bőre durvább, mint a csiszolópapír. A bőrük apró, fogszerű pikkelyekből áll, amik segítik az áramvonalas mozgást, és meggátolják a baktériumok megtapadását. Ezért használják a technológiában is, például a baktérium taszító felületekhez. Hogyha valaki simogatna egy cápát rossz irányba, akkor súlyos horzsolásokat szenvedhetne. A természet itt is egyszerre szép és egyszerre félelmetes, mondhatjuk.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zene és információs magazin műsor ért a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök, természetesen ebben az időrendben. További szép napot kívánok!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Az esztendő 162. napján szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Ma délután a nyár kapcsán virtuálisan kukoricát főzünk. Gyanítom, hogy én műszak után a valóságban is. Gondolatban szebbé tesszük valaki napját, és felköszöntjük Hugh Laurie-t, azaz Dr. House-t. Többek között ezeket terveztem, és úgy tervezem, hogy ma is együtt hallgatjuk a legjobb zenéket. A kedvencekkel kívánok szép délutánt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
3: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
7: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
8: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Jó munkát mindenkinek, ez a Csaba Rádió a 88.9-en, ahol nyissuk ki együtt a kalendáriumot. 1982-ben bemutatták a Steven Spielberg rendezésében készült E.T. a Földön kívüli című filmet. Néhány mondat azok számára, akik nem ismerik a 82-es alkotást. Egy magányos kisfiú életre szóló barátságot köt egy kedves földön kívülivel, még a kormánytól is meg kell védenie, miközben igyekszik hazajuttatni új barátját. Steven Spielberg 4 Oscar és 2 Golden Globe díjat nyert klasszikusa, még az amerikai elnök Ronald Reagan tetszését is elnyerte. Az évforduló kapcsán nézzünk ma bele, és most hallgassuk tovább a kedvenceket a lehető legjobb válogatásban.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Nyárias hangulatban szólnak a kedvenc szép délután mindenkinek, június 11-e van. Nem csak a Dr. House megformáló Hugh Laurie ünnepli ma a születésnapját, hanem a skót autóversenyző is, Jackie Stewart. Szerinte a nők olyanok, mint a versenyautók, hallatlanul érzékenyek, nagyon nehéz őket irányítani, de ha egyszer lendületbe jönnek, szinte lefékezhetetlenek. Szeretettel köszöntünk minden ünnepeltet, és fékezés nélkül hozzuk a kedvenceket.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Everybody get up.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallható a jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jókaiszínház.hu oldalon.
10: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
11: Szemét.
12: Levittem.
11: Villany.
12: Befizettem.
11: Klíma.
12: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
11: Hol?
13: kaisai.hu.
14: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
15: Internetix.
14: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
15: Internetix.
14: Díjmentes bekötés.
15: Internetix.
14: Legmodernebb optikai hálózat.
15: Internetix.
14: Megbízható, elérhető, korlátlan.
15: Internetix.
14: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
15: Internetix.
14: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
16: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
17: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
18: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
16: Jó ötlet, Micike.
19: Reklámot hallottak.
20: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, szép napot mindenkinek. Ez a Csaba, aki most éppen megteheti, az hunyja le a szemét, képzelje magát egy vízpartra. Nézzen szét, a hullámzó habok mellett árulnak-e főtt kukoricát? Ugye igen. No, ezt a csöves kukoricát ünnepeljük ma, amit lehet főzni, lehet grillezni, vagy akár krémleves is készülhet belőle. Ha főzzük, akkor 15 perc pont elég, és azonnal ott a nyár a szánkban. Legyen a nyár a fülünkben, a legjobb zenéket hozzuk. Velük kívánok tartalmas időtöltést.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. No, megköszöntés ezúttal a Barnabások részére. Az arameus eredetű bibliai név jelentése a vigasztalás fia. Isten éltesse e szép névviselőit, és sok-sok boldogságot kívánunk mindazoknak, akik június 11-én születtek, egy napon Hugh Laurie-val, az angol színész, író, humorista, zenésszel. A szülinaposok számára egy tőle származó idézetet hoztam. Nem szeretek hátranézni, sokkal jobban érdekel a jövő, olyan vagyok, mint az aranyhal. Azt látom, ami közvetlenül ott van az orrom előtt. Azt kívánom, hogy az ünnepeltek orra előtt csupa olyan dolog legyen, amitől ők most boldogságot éreznek.

0: kezünk.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba.
2: Csaba Rádió.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken.
7: Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
8: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
9: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
10: Szemét.
11: Levittem.
10: Villany.
11: Befizettem.
10: Klíma.
11: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
10: Hol?
11: kaisai.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahová zenei programmal érkeztem. Bár az is igaz, hogy az 50. Békéstarhosi Zenei Napok programsorozat nem csak zenés programokat kínál június 19-e és július 2-a között. Az elmúlt napokban már szemezgettünk a programok közül, így aztán elhangzott, hogy a nyitó hangverseny június 19-én pénteken 18 órakor várja az érdeklődőket. Fellép a Békés megyei szimfonikus zenekar. A Fafúvós tábor és kurzus tanárainak és hallgatóinak hangversenye Tarhoson az Árpádházi Szent Erzsébet templomban várja az érdeklődőket június 25-én. Kalmár Zoltán Harsona művész június 26-án lép fel a Szokolai Sándor Alapfokú Művészeti Iskolában. És azt hiszem, hogy igazán meghatározó lesz majd június 27-én szombaton 18 órától a 13. fúvós zenekari találkozó a Gödör rendezvénytéren. Ekkor a város majd egy hatalmas lüktető hangszerré változik. Ez az az esemény, amit mindenképpen át kell élni. További részletek a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyar Péter országgyűlési képviselőként és kormányfőként leadott legfrissebb vagyonnyilatkozata szerint törlesztette korábbi 3,4 millió forintos hitelkártya tartozását és a magánszemélyek felé fennálló 5,8 millió forintos adósságát is. Az országgyűlés honlapján közzétett dokumentumból kiderül, hogy a miniszterelnök ingatlan állománya változatlan maradt, így továbbra is tulajdonosa a válás után hozzákerült 12. kerületi lakóháznak és egy lakásnak, valamint egy balatonhenyei területnek. Készpénzállományát 3 millióról 5 millió forintra növelte, miközben banki megtakarításai és kiterjedt befektetési alapjai mellett megmaradt a Volvo gépkocsija, a zongorája és a festményei

0: erősebb garanciákkal és az egyetemek autonómiájának biztosításával számolják fel a korrupciót. A kormányfő kiemelte, hogy az Európai Unió nem politikai vagy ideológiai okokból, hanem a tiszta közélet és a kutatási szabadság hiánya miatt tartotta vissza a forrásokat, amelyeket a mostani változtatásokkal végre elérhetővé tesznek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

szólnak a kedvencek, pont ugye, hogyan szeretjük, ez a Csaba 88-9. június 11-én. Hugh Laurie és Jackie Stewart is a mai napon született. A Forma 1 bajnokától hoztam egy idézetet. Az élet nem arról szól, hogy hány éves vagy, hanem hogy milyen életet élsz. Én tartalmas, szép napot kívánok mindenkinek, ahhoz, hogy szebbé tegyük a délutánt, hozzuk a legjobb zenéket.

0: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Holnap sok napsütés várható, itt-ott záporra a zivatarral. Hajnalban 9, még holnap délután 25 fok várható.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.

0: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Old Technovision Moket Wednesday.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiört feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
7: Bocskai 29.
8: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
9: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
10: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
11: 25 év. 25 hét. 25. Mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
12: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
13: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
14: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
15: Június 1-től 14-ig a 0,33-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman irsai olivér mindössze 1290 forint.
14: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben!
16: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
17: Szemét.
18: Levittem.
17: Villany.
18: Befizettem.
17: Klíma.
18: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
17: Hol?
18: kaisai.hu.
19: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
20: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Nyári válogatásban szólnak a kedvencek, ez a Csaba, és nem nyár a nyár, cukkini nélkül, ez a zöldség, igazi zöldség, és miért ne tehetnénk el télire? A hideg napokat fel tudja dobni a nyár íze, üvegbe zárva. A cukkini krémhez a cukkinit és a vöröshagymát nagyobb kockákra vágjuk, és fokhagyma gerezdekkel együtt sütőpapírral bélelt tepsire halmozzuk. Megrocsoljuk olívaolajjal, sózzuk, borsozzuk, rászórjuk a kakukkfűvet, és 220 fokon 30 percig sütjük. Ezután az egészet leturmixoljuk. Fazékba öntjük, és ha szükséges még, akkor sózzuk és borsozzuk. Ezután következik a forralás. Még forrón, csirátlanított üvegekbe töltjük, az olívaolajat is felforrósítjuk, és mindegyik üveg tetejére töltünk annyit, hogy legyen egy fél centis egybefüggő olajréteg. Ez majd megvédi a krémet az oxidációtól. Lezárjuk az üveget, és konyharuhába bugyolálva hagyjuk kihűlni. Így üvegbe zártuk a nyarat, ami jó lesz majd télen. Nyári hangulatban folytatódnak a kedvencek.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
8: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
7: Békés megye kedvenc.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Az elmúlt 20 év legjobb dalai. Ma tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Június 11-e van. A tedd szebbé az életet nap. Szerintem, hogyha mindenkinek adnék egy kis időt, hogy gondolja végig, hogy mivel lehet szebbé tenni az életet, akkor nagyon sok jó ötlet születne. A világnap megalkotói a következőt tanácsolják. Mondj hálát mindazért, amit van, és segíts hozzá másokat is a céljai eléréséhez. Tégy valami jót, és tedd szebbé ma valaki életét. Egy mosoly, egy előre kinyitott ajtó, néhány elismerő szó csodákra képes. Térjünk vissza a csodás kedvencek közé, hozzuk a legjobb zenéket.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szemét.
2: Levittem.
3: Villany.
2: Befizettem.
3: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
2: kaisai.hu.
4: Kettőért a harmadikat ajándékba? Igen! Szülinapi hétvége a Fair Play Plus divatáruházban. Június 12-én és 13-án kettőt fizet, hármat vihet a teljes árukészletből. Az év egyik legizgalmasabb eseményén, amikor az egész, még egyszer mondom, az egész árukészlet akcióban. Fair Play Plus divatáruház. Békés Csaba, Bartók Béla út 93.
5: 25 év.
6: 25 év.
5: 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
7: Te mit csinálsz hétvégén?
8: Térkövet nézek.
7: Aha, és hol?
8: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
9: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
10: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Szólnak a kedvencek a Csabán a legjobb válogatásban. Búcsúznom kell, de előtte még egy Hugh Laurie idézet, hiszen az angol színész, író, humorista és zenész ma ünnepi születésnapját, ő Dr. House. Szerinte a lányok bonyolultak. A hozzájuk tartozó használati utasítás 800 oldal, amiből legalább 4 fejezet hiányzik és rosszul van fordítva, és az is alig érthető. Nem véletlenül nem nőnapon olvastam fel ezt az idézetet. Mi szeretettel köszöntjük a művészt, kívánjuk, hogy értse meg a körülötte zajló világot. Körülöttünk a legjobb zenék szólnak, mégpedig a legjobb válogatásban, és az, hogy milyen hangerővel, az csak rajtunk múlik. Viszont hallásra!

0: lehetőségét. Azok a volt munkatársak, akik ismét aktívan szeretnék szolgálni a hazájukat, a jelentkezés részleteiről és a törvényi feltételekről a korábbi szolgálati helyük humánpolitikai szakterületénél kérhetnek részletes tájékoztatást.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibéri Pétertől hallják. A ma kezdődő futballvilágbajnokságon már nem 32, hanem 48 csapat küzd a legértékesebb trófeáért. Így nem 64, hanem 104 meccset játszanak majd. Az elsőt ma este 9 órától a társrendező Mexikó Dél-Afrika ellen. A torna július 19-én a döntővel ér véget. A világbajnokságnak Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada 16 városa ad otthont. A csapatokat 12 darab egyenként 4 fős csoportba sorolták, amelyből az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, ami egyébként egy újabb körrel bővült, a legjobb 16-ba kerülésért is meccset kell játszani. Az időeltolódás miatt számos meccs a magyarok számára nézhetetlen időpontban lesz, de a szervező FIFA igyekezett a reklámbevételeit azzal maximalizálni, hogy a mérkőzések egy része 18, 19 vagy 21 órakor kezdődik, ami a tévénézőknek jó hír, a csapatoknak viszont nem annyira, hisz kora délutáni hőségben lépnek majd pályára. De lesznek éjjeli és hajnali mérkőzések is természetesen magyar idő szerint. Több szabályt is módosítottak a világbajnokságra, például piros lapjár azért, ha egy játékos vitás helyzetben eltakarja a száját, a kirúgásnál való időhúzás szögletet, a bedobásnál való időhúzás pedig az ellenfélnek bedobást jelent. A lecserélt játékosoknak 10 másodpercük lesz elhagyni a pályát, különben a helyére érkező játékosnak legalább 1 percet kell várnia, és a következő játék megszakításnál léphet majd pályára. Ápolást követően az ápolt játékosnak 1 percre el kell hagynia a játékteret, továbbá a videóbíró is több okból avatkozhat majd játékba az eddigieknél. Bár a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, a játékosok természetesen követik az eseményeket. Szoboszlai Dominikot, a válogatott csapatkapitányát erről kérdeztem.
5: A világbajnokságot milyen érzésekkel nézed? Egyáltalán nézed-e, követed?
6: Nem úgy fogom alakítani a napjaimat, hogy éppen ráérjek egy VB mérkőzésre, de ha éppen ráérjek, akkor lehet, hogy megnézem.
4: A labdarúgó világbajnokság tehát ma este magyar idő szerint este 9 órakor a Mexikó Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik, majd szintén magyar idő szerint hajnali 4 órakor a Csehország Dél-Korea találkozóval folytatódik.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
1: Körös Hírcentrum.
2: Közlekedési információ.
3: Békésó és Telekgerendás között közműépítés miatt van félpályás útlezárás, útépítés miatt pedig Csanádapácas Kaszaper között lehet lassabb a közlekedés. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
5: Bárhol, bármikor.
0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Zene nélkül mit érek én? Ez hamarosan kiderül Békés Csabán, a Városházi Estéken. Jan Zakata vagyok. Egy aranyos titokkal várom önöket a Körös Hírcentrum oldalán a június 19-i Városházi előadásunkkal kapcsolatban. Remélem, nem sokára ott találkozunk.
4: Június 19-e. Zene nélkül mit érek én? A Városházi Estéken Jan Zakata és Kocsis Dénes musical koncertje. Jegyvásárlás a Jókai Színházban.
5: Valamint online a jokaiszinház.hu oldalon.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
8: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
9: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
10: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
11: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
12: Reklámot hallottak.
13: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában.
14: Csaba.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 11-e csütörtök van, a Barnabások ünneplik névnapjukat. A Barnabás arámi héber eredetű férfinév, bibliai jelentése a vigasztalás fia. Az utólag lehetséges eredetei között több változat is él, vagy a Jeruzsálem melletti Nob helyiségre utal, vagyis Nobi fiú, vagy egy Nabu nevű apára utal, vagyis Nabu fia, de egy Nebo nevű istenségre is utalhat, vagyis Nebo fia. Régi alakváltozata a Ballabás. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes csütörtököt kívánok!

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
9: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
7: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
10: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 11-e csütörtök van, a mai napon ünnepli 67. születésnapját Hugh Laurie, háromszoros Golden Globe díjas angol színész, humorista, zenész és író, akit a világ leginkább a Dr. House című sorozat zseniális, ám végtelenül cinikus címszereplőjeként ismer. Pályafutása során a klasszikus angol komédiától kezdve a komoly tengeren túli drámákig rendkívül sokoldalú tehetségről tett bizonyságot. Hugh Laurie Oxfordban született és tanulmányait a neves Eton College-ben, majd a Cambridge-i egyetemen végezte el, itt csatlakozott a híres Footlights amatőr színjátszó körhöz, ahol életre szóló barátságot és munkakapcsolatot kötött Stephen Fry-jal. Közös sketch műsoruk a Bitter Fry and Laurie a brit televíziózás egyik alapköve lett. Bár Nagy-Britanniában már ünnepelt komikus volt, a globális áttörést a 2004-ben indult Dr. House hozta meg számára, 8 évadon keresztül alakította a bicegő diagnoszta zsenit. Az amerikai akcentust olyan tökéletesen elsajátította, hogy a meghallgatáson a producerek először azt hitték, tőzsgyökeres amerikai színésszel van dolguk, alakításáért 2 Golden Globe díjat kapott, és egy időben a televíziózás legfizetettebb drámai színésze volt. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk.
0: Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 11-e csütörtök van, 44 évvel ezelőtt mutatták be Steven Spielberg rendezésében az E.T. a Földön kívüli című filmet. A film megdöntötte a Csillagok háborúja bevételi rekordját, 11 évig volt a világ legtöbb bevételt hozó filmje, amíg Spielberg egy másik saját alkotása, a Jurassic Park le nem taszította a trónról. 9 Oscar jelöléséből 4 Oscar díjat nyert meg, ez a legjobb eredeti filmzene, legjobb vizuális effektek, legjobb hang és a legjobb hangvágás. Nos, hölgyeim és uraim, már megyünk is, tovább érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
8: Itt a megújulás ideje. Kezd a tetővel! Most a Swissporton új kerámia cserepeit kamatmentes részletfizetéssel is választhatod az új háznál. Stílusos formák, kiemelkedő Swissporton minőséggel, 50 év garanciával.
9: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
10: Reklámot hallottak.
11: Szia! Nossa!

0: kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 11-e csütörtök van, a mai napon ünnepli 77. születésnapját Váncsa István. József Attila díjas magyar újságíró, publicista és gasztronómiai szakíró, a kortárs magyar sajtó egyik legmeghatározóbb és legegyedibb stílusú alakja. Az 1970-es évek közepétől az Élet és Irodalom című folyóirat munkatársa, később főszerkesztő helyettese lett. A politikai és társadalmi témák mellett elismert gasztronómiai szaktekintély számos szakácskönyve jelent meg, amelyekben a recepteket kultúrtörténeti anekdotákkal és egyéb humorral ötvözi. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora. Önök a Csaba Rádió

Hangsúlyozza, hogy a veszélyeztetettség megelőzése kiemelt jelentőségű. Ennek érdekében az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények együttműködve dolgoznak a gyermekek biztonságáért.

Péter polgármester sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a gyermekjólét és gyermekvédelmi feladatokat jogszabályok határozzák meg. Hangsúlyozta, hogy Békés Csaba valamennyi kötelező feladatát ellátja, emellett több szolgáltatást önkéntes vállalásként is biztosít a családok számára. A városvezető ismertette, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást tavaly összesen 2275-en vették igénybe. Elmondta, hogy a jelzőrendszer segítségével azonosíthatók a veszélyeztetett gyermekek és szükséges esetén beavatkozással segítik mentális és fizikai fejlődésük biztosítását. A leggyakrabban jelentkező problémák között a nem megfelelő szülői magatartás, a hiányos higiéniai körülmények, valamint az óvodai és iskolai hiányzások szerepelnek. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat szoros kapcsolatot tart fenn a rendőrséggel és a gyámhivatallal, és egyes esetekben közös fellépésre is szükség van a gyermekek védelme érdekében. Orosháza önkormányzata arra kéri a lakosokat, hogy aktívan vegyenek részt környezetük tisztántartásában és gondozásában. A városvezetés szerint a rendezett élhető település megteremtése közös felelősség, amelyhez a közösség együttműködésére is szükség van. A városban jelentős zöld felületek és fás területek találhatók, amelyek karbantartása a lakosság odafigyelésével még hatékonyabban valósulhat meg. Ennek érdekében az önkormányzat közösen Orosháza tisztaságáért címmel tett közé felhívást hivatalos felület. A közlemény szerint mindannyiunk közös érdeke, hogy Orosháza tiszta, rendezett és élhető város legyen. Hangsúlyozták, hogy ehhez nem csak a város üzemeltetési ZRT munkájára, hanem a lakosság együttműködésére is szükség van. Arra kérik az ingatlan tulajdonosokat és az ingatlan használókat, hogy gondoskodjanak saját telkük, valamint az ingatlanjaik előtti közterületek tisztántartásáról, a zöld felületek ápolásáról és a gyommentesítésről. Az önkormányzat emlékeztetett arra is, hogy a gondozott környezet nem csak esztétikusabb, hanem élhetőbb is teszi a várost. A városvezetés megköszönte a lakosok figyelmét és együttműködését, valamint jelezte, hogy a témával kapcsolatban további tájékoztatást kérhető a polgármesteri hivatal elérhetőségein. A felhívás célja, hogy a város tisztasága és rendezettsége valóban közös ügy legyen Orosházán.

0: time rolls, my time
1: rolls.
2: Egyre népszerűbb a mulcsozás a házi kertekben, a szakemberek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a talajtakarás nem minden esetben jelent tökéletes megoldást. Hankó János, Békés Csabai kertész, a Stark Adolf kertbarátkör elnöke szerint sokan inkább a kertészeti divatot követik, mint sem a saját kertjük igényeit veszik figyelembe. A szakember úgy véli, egyre többen ismerik fel, hogy a mulcs használatánál a józan mérlegelés fontosabb, mint a trendek követése. A mulcs gyűjtő fogalom, amely a talajtakarását jelenti. Léteznek szerves változatai, például a fakéreg, a faforgács vagy más növényi eredetű aprítékok, de szervetlen anyagokkal, például kavicssal vagy murvával is megoldható a talajtakarás. A kertbarátok elsősorban azért alkalmazzák, mert segít megőrizni a talajnedvesség tartalmát, mérsékli a gyomosodást és csökkenti a párolgást. A nyári meleg időszakokban ez különösen hasznos lehet a veteményesekben és a frissen ültetett növények környezetében. A problémák azonban akkor jelentkezhetnek, hogy a túl nagy mennyiségben kerül a kertbe a takaróanyag. Hankó János szerint a szerves mulcs kedvező búvóhelyet biztosíthat a rágcsálóknak, emellett a madarak is gyakran széthordják vagy kikaparják az anyagot, ami rendszeres rendrakást tehet szükségessé. A természetes kéregmulcs megjelenése sem minden esetben felel meg a kert tulajdonosok elképzeléseinek, és a talajmunkák során is többletfeladatot jelentett, hiszen ültetés vagy ágyás kialakítás előtt el kell távolítani. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a túl vastag mulcsréteg akadályozhatja a talaj megfelelő szellőzését, különösen a kötött, agyagos talajokon. Az így kialakuló tartós nedvességet veszett a gombás betegségek megjelenésének, és akár gyökérrothadást is okozhat. A kertészek szerint a mulcs megfelelő alkalmazása továbbra is hasznos eszköz lehet a kerttápolásban, de csak akkor, ha a helyi adottságokhoz és a növények igényeihez igazítva használják. A nyári szezonra készülve szezonnyitó képzésen vettek részt a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság vízirendészeti szolgálatot ellátó munkatársai június 3-án és 4-én Békés-Dánfokon. A rendőrség közlése szerint a nyári időszakban sokan pihennek a Körösök térségében, ezért a hatóság kiemelt figyelmet fordít a fürdőzők, horgászok és más vízparti kikapcsolódást választók biztonságára. A kétnapos felkészítés során Medve István rendőrzászlós a gyulai rendőrkapitányság munkatársa segítette kollégáit a legfontosabb szakmai ismeretek átismétlésében. Az első napon gyakorlati, a másodikon pedig elméleti foglalkozásokon vettek részt a rendőrök. A képzés második napján a résztvevők a Körös Világ interaktív kiállítóterében is jártak, ahol a körösök élővilágáról, valamint a térség duzzasztó műveiről és gátjairól hallhattak előadásokat. A rendőrség célja, hogy a nyári időszakban a vízpartokon és a folyókon pihenők számára biztonságos környezetet biztosítson, és szükség esetén gyors segítség.

0: Nem intézkedések ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére. Egyikük onnan lezuhant, a mentőket pedig a vele tartózkodó társai értesítették. Az országos mentőszolgálat közlése szerint a 17 éves fiút a helyszíni ellátást követően életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A vállalat felhívta a figyelmet arra, hogy a gyár területe elzárt magánterület, ahová belépni tilos. A területen olyan létesítmények és berendezések találhatók, amelyek megfelelő szakértelem hiányában balesetveszélyesek, sőt akár életveszélyesek is lehetnek. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról! Békés Csabáról!

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 11-e csütörtök van, egy évvel ezelőtt hunyt el Brian Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai zenész, énekes, dalszerző és producer, a The Beach Boys zenekar zseniális társalapítója és szellemi vezére. A popzene történetének egyik leginnovatívabb és legnagyobb hatású alakjaként tartják őt számon, aki forradalmasította a stúdió munkát és a vokális harmóniákat. Ő volt az, aki megteremtette a napsütéses, szörfözős életérzést tükröző korai popzenét. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes csütörtököt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Amen.

0: Az önállom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehető játék hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Gulöröm! A véri híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum labdarúgó világbajnoki híreit Kibéri Pétertől hallják. A ma kezdődő futballvilágbajnokságon már nem 32, hanem 48 csapat küzd a legértékesebb trófeáért. Így nem 64, hanem 104 meccset játszanak majd. Az elsőt ma este 9 órától a társrendező Mexikó Dél-Afrika ellen. A torna július 19-én a döntővel ér véget. A világbajnokságnak Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada 16 városa ad otthont. A csapatokat 12 darab egyenként 4 fős csoportba sorolták, amelyből az első két helyezett, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, ami egyébként egy újabb körrel bővült, a legjobb 16-ba kerülésért is meccset kell játszani. Az időeltolódás miatt számos meccs a magyarok számára nézhetetlen időpontba lesz, de a szervező FIFA igyekezett a reklámbevételeit azzal maximalizálni, hogy a mérkőzések egy része 18, 19 vagy 21 órakor kezdődik, ami a tévénézőknek jó hír, a csapatoknak viszont nem annyira, hisz kora délutáni hőségben lépnek majd pályára, de lesznek éjjeli és hajnali mérkőzések is természetesen magyar idő szerint. Több szabályt is módosítottak a világbajnokságra, például piros lapjára azért, ha egy játékos vitás helyzetben eltakarja a száját, a kirúgásnál való időhúzás szögletet, a bedobásnál való időhúzás pedig az ellenfélnek bedobást jelent. A lecserélt játékosoknak 10 másodpercük lesz elhagyni a pályát, különben a helyére érkező játékosnak legalább 1 percet kell várnia, és a következő játék megszakításnál léphet majd pályára. Ápolást követően az ápolt játékosnak 1 percre el kell hagynia a játékteret, továbbá a videóbíró is több okból avatkozhat majd játékba az eddigieknél. Bár a magyar válogatott nem jutott ki a világbajnokságra, a játékosok természetesen követik az eseményeket. Szoboszlai Dominikot, a válogatott csapatkapitányát erről kérdeztem.
3: A világbajnokságot milyen érzésekkel nézed? Egyáltalán nézed-e, követed?
4: Nem úgy fogom alakítani a napjaimat, hogy éppen ráérjek a VB mérkőzésre, de ha éppen ráérjek, akkor lehet, hogy megnézem.
2: A labdarúgó világbajnokság tehát ma este magyar idő szerint este 9 órakor a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik, majd szintén magyar idő szerint hajnali 4 órakor a Csehország-Dél-Korea találkozóval folytatódik.
1: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Hello mindenkinek, jó rádiózást és kellemes estét velünk, ez a Csaba Rádió, én Hászalai Balázs vagyok, a következő órákra én biztosítom a kellemes időtöltést, a jobbnál jobb dalokat, már indítom is az elsőt, tartsatok velem.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vágj bele most, tízes később! Tető, szigetelés, ablak, térkő, kerítés, sőt, még a kád is. Több ezer termék most kamatmentes részletfizetéssel is elérhető az Újháznál.
3: Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az újházépítőanyag kereskedésekben és az újház.hu oldalon.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Reklámot hallottam.

0: a ma kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Egészen a nyár közepéig többször is láthatóak lesznek elében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé, ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a nyári koncertekre van Stefaniék a No Doubt visszatérő koncert sorozatának keretében.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
8: Visszatér hamarosan a csabai tekergő, a nyáron újra közlekedik, majd átszállás nélkül lehet az eljutni Békés Csabáról a Balaton északi partjára. Az első alkalom június 20-án lesz. A vonat hétvégente és augusztus 20-a környékén is közlekedik, utoljára majd augusztusban 30-án. A szerelvény egyik előnye, hogy a Velencei tó érintésével közvetlen eljutást biztosít a magyar tengerhez. Ezért a nyári időszakban nem véletlenül nagyon népszerű, például a békésiek számára is. Remélem, hogy minél többeknek lesz lehetőségük felülni rá, vagy valami egyéb más módon eljutni a Balatonhoz.

Megyünk tovább a csütörtök esti kedvenceitekkel. Hello ismét, Éhász Alai Balázs vagyok. Remélem, hogy együtt töltjük a folytatást is a mai estéből, éjszakából. Hozok jó kis dalokat, újdonságokat, régi nagy kedvenceket és nagyon érdekes híreket. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenkinek a 88.9-el!

0: Ez a Csaba.
1: Film készül az Oasis nagy visszatéréséről. A koncert dokumentum a legendás brit zenekar friss turnéját követi végig exkluzív kulisszák mögötti jelenetekkel. A produkció különlegessége, hogy több mint 25 év után új közös interjúkat is láthatunk benne. Liam és Noel Gallagher részvételével. Az elmúlt időszakban bizony volt jó néhány év, amikor nem is nagyon álltak szóba egymással. A koncertsorozat persze most mindent megváltoztatott. A szeptemberben érkező dokumentumfilm nem csak a turnéra koncentrál majd, hanem arra is, mi hatással van az Oasis zenéje a különböző generációkra.

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Csaba Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
8: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
7: Mégis megy a kedvenc rádió.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Lehangoló adatok érkeztek a felsőoktatásból. Az egyetemi hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Ez a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmány kötetében áll. A megállapítás szerint az érintett kör mentális egészsége kritikus helyzetben van. A kutatás szerint a fiatalok gyakran a közösségi médiát használják szorongásuk enyhítésére, de ezzel akaratlanul is általában csak súlyosbítják a már meglévő pszichés problémáikat. Az is szerepel a dokumentumban, hogy a Z és az Alfa generáció tagjai tartoznak a digitális világ legveszélyeztetettebb csoportjai közé.

Ha már eddig együtt tölthettük az időt, akkor az este hátralévő részére sem menjetek sehova, hozom a további kedvenceinket, amelyeket meghallgathatunk. Még a folytatásban itt a Csaba Rádión. Hello ismét! Én Hászalai Balázs vagyok, erre a 60 percre is kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

a Szélcsend sikeréhez és a Maradok távol című dalhoz hasonlította. A Follow the Flow csapata vadonatúj szerzeményt, az a címe, hogy Beszívom, és állítólag nagyon szeretik a rajongók. Egy igazán fülbemászó, könnyen együtt énekelhető, és még ráadásul táncolható felvételről van szó, olyan hangulattal tehát, mint a Follow the Flow korábbi nagy kedvencei.

0: Ez a Csaba.
1: Összeállt az idei művészetek völgye programtáblája. A 10 napos fesztivál 3 települést köt össze újra. Kapocs környékén több mint 4000 program várja majd a közönséget. A szervezők szerint a völgy egyszerre lesz zenei fesztivál, kulturális találkozóhely, és mint mindig most is nyári közösségi élmény. A panoráma színpadon olyan nagy nevek lépnek fel, ezúttal, mint a Carson Coma, Quimby, a Bagosi Brothers Company, vagy a Kispál és a Borz.

0: Csoma kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Jó késő lesz, most már nem érdemes elindulni sehova. Ha tehetitek, akkor maradjatok inkább velünk, pihengessetek, és minden előbb aludjatok, hogyha úgy gondoljátok, hiszen nem sokára itt van a holnap, amikor rengeteg jó zenével várunk benneteket ismét a Csaba Rádióban. Én például majd holnap este a szokott időben, úgyhogy találkozzunk pénteken is, azt kívánom. Hászalai Balázst hallottátok, jó ét mindenkinek!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Együttműködnek az óvodák a nyári szünet alatt. Díjas ő az Erkel Fesztiválon. Tiltott adatszerzés miatt emeltek vádat egy gyomándrődi férfi ellen. Kiváló Békés Csabai eredmények a szlovákiai gyalogló versenyen. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés döntése alapján nyári együttműködés jön létre a város óvodái között a gyermekek folyamatos ellátása érdekében. A testület elé került előterjesztés szerint az önkormányzati óvodák június 15 és augusztus 19-e között tartanak karbantartási szünetet 5-5 hetes váltásban. Lesz egy olyan hét is, július 20 és 24 között, amikor mindössze 4 intézmény marad nyitva, hogy minden óvoda teljesíthesse a kötelező leállást. Szarvas Péter polgármester a közgyűlés és elmondta, a városi intézmények mellett az evangélikus és a szlovák óvodák is bezárnak a nyár egy időszakában. Az érintett intézmények ezért együttműködést kértek az önkormányzattól, hogy azoknak a gyerekeknek, akik számára a szülők igényelték a felügyeletet, legyen lehetőségük az önkormányzati óvodákban elhelyezést kapni. Mint hangsúlyozta, mindössze néhány gyermekről van szó. A közgyűlés jóváhagyta a kérést, így július 27 és augusztus 7-e között 10 munkanapon át fogadják a városi óvodák, az evangélikus és a szlovák intézmények óvodáit. A polgármester kiemelte, hogy a gyerekek ugyanazokat a szolgáltatásokat kapják majd, mint a városi óvodákban járó társaik. Az Erkel Színház idén első alkalommal rendezte meg az Erkel Fesztivál országos musical színjátszó találkozót, amelynek célja az volt, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget adjon azoknak az ifjúsági és gyermekcsoportoknak, amelyek az amatőr színjátszáson belül kifejezetten zenés produkciókat visznek színre. A rendezvényen a Csabai Színi Stúdió kiemelkedő eredményt ért el. Június 5-én és 6-án tartották meg a fesztivált, amely fontos szerepet játszik a fiatal tehetségek szakmai fejlődésében, valamint a magyar musical kultúra népszerűsítésében. A találkozó egyszerre szolgálta a közönség szórakoztatását és a fiatal előadók pályakezdésének támogatását. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény nem csupán verseny, hanem szakmai fórum is, ahol a résztvevők értékes visszajelzéseket kaphatnak. A musical műfaját kortalannak és értéktartónak nevezték, amely képes megszólítani a különböző korosztályokat. Az Erkel Színház célja, hogy a fesztivál hosszú távon hagyománnyá váljon, és tovább erősítse a fiatal előadó művészek fejlődési lehetőségeit. A produkciókat zenés, színház és ének kategóriában várták, országos szintű bemutatkozási lehetőséget biztosítva. Az előselejtezőn több mint 50 társulat indult, közülük 7 jutott az élő döntőbe. A Csabai Színi Stúdió a Grim City Rejtély című két felvonásos zenés komédiát mutatta be. Az előadást Kerepecki Nóra rendezte, a koreográfiát Nagy Emese Sára készítette, a zenét pedig Gulyás Levente szerezte. A társulat és tagjai több díjat is elhoztak. A Csabai Színi Stúdió megnyerte az Erkel Fesztivál első díját a zenés színház kategóriában. Szaszák Nikolett lett a legjobb női epizód szereplő, emellett az egyéni ének kategória második helyezettje. Bócsik Lili Amira pedig a legjobb női főszereplő díját vehette át. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság az elmúlt héten vizet juttatott a fekete és fehér körös közötti élőhelyekre. Közlésük szerint az elmúlt évek csapadékszegény időjárása és a gyakoribbá váló aszályok jelentősen megterhelték a térséget. A csökkenő talajvízszint nem csak a természetes élőhelyeket, hanem a körösközi erdők állapotát is veszélyezteti. A helyzet javítása érdekében megkezdték az ökológiai célú vízpótlást. A külső szolgáltató által üzemeltetett váraljai vízkivételi pont segítségével a fekete körös vizét a váraljai tápcsatornán keresztül vezetik be a területre. Innen az Uradalmi egy csatorna és a Gelvácsi főcsatorna hálózatán átjut el a víz leginkább érintett élőhelyekhez. A próbaüzem során a víz már megjelent a csatornákban és bebizonyosodott, hogy a rendszer alkalmas a hosszú távú ökológiai célú vízpótlásra. A beavatkozásnak köszönhetően nem csak a főcsatornák, hanem azok mellékágai is vízhez jutnak. A víz visszatartása és célzott bevezetése javítja az erdők és élőhelyek vízellátását, hozzájárul a talajvízszint stabilizálásához, mérsékli a kiszáradási folyamatokat és kedvezőbb feltételeket teremt a Natura 2000 területek növény- és állatvilága számára.

A szarvasi járási ügyészség tiltott adatszerzés büntette miatt vádat emelt egy 47 éves büntetlen előéletű gyomaendrődi férfi ellen. A vádiratban a vádhatóság pénzbüntetés kiszabását indítványozta az egyéni vállalkozóval szemben. A Békés vármegyei főügyészség közlése szerint a sértett mezőgazdasági gépszerelőként dolgozott a vádlott gyomaendrődi telephelyén. A férfi egy ismeretlen időpontban rejtett kamerát helyezett el az irodaépület mosdójában, a derék magasságban felszerelt WC tartály alján. A kívülről nem látható mozgásérzékelős eszköz színes képet és hangot rögzített, az adatokat pedig egy belső SD kártyára mentette. A vádlott a felvételek közül 32 videót válogatott ki, majd egy pendrive-ra másolta őket. A felvételeken minden esetben a sértett látható az illemhely használata közben. A videókon a nemi szerve meztelen feneke is felismerhető. Bár a mosdót a vállalkozón is sértetten kívül további három alkalmazott és az ügyfelek is rendszeresen használhatták, a vádlott kizárólag a sértettről készített intim felvételeket gyűjtötte össze és tárolta. A jogsértésre akkor derült fény, amikor a sértett 2025. május 16-án a munkájához használt gépjármű középső tárolórekeszében megtalálta az adathordozót. A pendrive tartalmának megtekintésekor felismerte magát a felvételeken, ezért a videókat saját eszközére lementette a hatósági eljárás megindítása érdekében, majd az eredeti pendrive-ról véglegesen törölte azokat. A szlovákiai Bursent Miklóson 57. alkalommal rendezték meg a Záhorská Davidská World Athletics Race Walking Silver Tour nemzetközi gyalogló versenyt, amelyen a Békés Csabai Atlétikai Klub is részt vett. A nagymúltú eseményre közel 20 ország sportolói neveztek, és a több mint fél évszázados története során számos Békés Csabai versenyző ért már el kiemelkedő eredményt. Ezúttal két válogatott atléta képviselte a klubot. Kovács Alexandra bár még U23-as korosztály tagja, a felnőttek mezőnyében indult félmaratoni távon. Az utolsó 5 kilométeren egy görög versenyző utolsó

0: érte, és nagy küzdelem alakult ki. Végül Alexandra az 5. helyen ért célba, a mexikói, szerb, ekvádori és görög rivális mögött óriási új U23-as magyar rekorddal, több mint 2 percet javítva egyéni csúcsán. Alföldi Sára Kata az U18-as mezőny 5 kilométeres távján állt rajthoz, már a rajt után az éretörtés körönként növelte előnyét, magabiztos győzelmet aratott a 2 szlovák versenyző előtt. A Békés Csabai gyalogok felkészítője Urbanikné Rosa Mária volt. A MÁV csoport június 20-án indítja el az idei nyári főszezonját, amely egészen augusztus 30-áig tart. Ezzel együtt újra közlekedik a Békés Csabát a Balaton északi partjával összekötő közvetlen járat a Csabai tekergő. A Vasút Társaság közlése szerint a főszezon idén sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek a vonatok és autóbuszok. A Balaton felé nem csak Budapestről, hanem a Dunántúlról, valamint Észak-, Kelet- és Dél-Magyarországról is több járat indul majd. A Csabai tekergő első idei menete június 20-án szombaton rajtol. A járat hétvégenként és ünnepnapokon közlekedik, és átszállás nélkül biztosít eljutást Békés Csabáról a Balaton északi partjára. A MÁV szerint a lehetőség évek óta rendkívül népszerű az utasok körében. A vonat visszaútjára is kényelmes megoldást kínál. Szombaton és vasárnap Tapolcáról 16:29-kor indul vissza, és menetrend szerint 22:29-re érkezik Békés Csabára, érintve többek között Gyomát, Mezőberényt és Muronyt. A járat augusztus 20-án és 21-én is közlekedik majd. A főszezoni menetrend részletei a MÁV tájékoztatása szerint hamarosan elérhető lesz.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei Könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani. Úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván ezt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel, fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában, ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását, ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idei évben is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több bérodót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a véradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

S értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékenyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színészet, az élet a diéta. Minek öröme

0: elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
3: Csaba Rádió.
2: 24 órában Békés Csabáról.
3: Békés Csabáról.